Kedves hallgatóink, a Szeretek a Török Világban mai epizódjában Rauf Denktásról, Ciprus rendíthetetlen őrzőjéről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doácsi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Vannak olyan személyek, akik egy földrajzi térség, egy ügy vagy egy nemzet létküzdelmének szinte szinonimájává válnak. Ha a ciprusi török közösségről beszélünk, ez a név kétségkívül Rauf Raif Denktás. Nélküle lehetetlen megérteni a ciprusi kérdést, hiszen több mint fél évszázados küzdelmekkel teli életútja során egyszerre volt a ciprusi török nép hangja, pajzsa és államalapító vezetője. Rauf Denktás 1924. január 27-én született Ciprusba városában. Édesapja Mehmet Raif Bey bíró volt. Édesanyját már kisgyermekként elveszítette, tanulmányainak egy részét pedig Isztambulban végezte. Miután visszatért a szigetre, tanítóként és tolmácsként dolgozott, majd Londonba ment jogot tanulni, ahol a Lincoln's Inn intézményben megszerezte az ügyvédi képesítését. Fiatalon a brit gyarmati közigazgatás ügyészi tisztségébe nevezték ki. A sikeres jogászi pálya nyugodt életét választhatta volna, azonban nem ezt tette. Az 1950-es években ugyanis Cipruson a görög oldal, Enosis, a sziget Görögországhoz való csatolásának eszméje, és az EUKA fegyveres szervezet terrorja miatt a törökök számára egyre élhetetlenebbé vált a helyzet. Denktás hősiessége éppen itt kezdődött. A tárgyalóasztalnál és a nyilvánosság előtt folytatott küzdelem mellett részt vett a ciprusi törökök védelmére létrehozott török ellenállási szervezet TMT vezetőinek sorában. Dr. Fazil Küçük mellett a közösség egyik vezetője lett. Vezette a ciprusi török intézmények szövetségét, majd az 1960-ban létrejött ciprusi török köztársaságban a török közösségi gyűlés elnökeként szolgált. Amikor 1963 karácsonyán, az úgynevezett véres karácsony idején a török fegyveresek támadásokat indítottak a török falvak ellen, ő járta végig a világot, hogy ismertesse a történteket. Egy időre még a szigetre való belépését is megtiltották. 1967-ben titokban tért vissza Ciprusra, ahol elfogták és letartóztatták. Mindez azonban nem törte meg. Denktás kortársaitól leginkább azt különböztette meg, hogy bár jogosnak tartotta a fegyveres önvédelmet, legfontosabb küzdelmét mégis a jog és a diplomácia területén vívta. 1968-tól kezdve, évtizedeken át, ő volt a ciprusi török fél főtárgyalója a két közösség közötti egyeztetéseken. Makariosztól Glavkos Kleridészig még ellenfele is elismerték kivételes intelligenciáját, rendkívüli memóriáját és soki felkészültségét, amellyel a nemzetközi fórumokon a ciprusi törökök álláspontját képviselte. Politikai gondolkodásának lényege egyetlen mondatban foglalható össze. Cipruson nem egy kisebbség, hanem a sziget egyik eredeti államalkotó népe él. Denktás szerint a ciprusi törökök 1571 óta megszakítás nélkül jelen vannak a szigeten, államisági hagyományokkal rendelkeznek, joguk van az önrendelkezéshez, és elválaszthatatlan részét képezik a török nemzetnek. Ezért úgy vélte, hogy a tartós béke csak két egyenrangú nép szuverenitásán alapuló, kétállami megoldással érhető el. Számára az anyaország Türkije nem pusztán diplomáciai fordulat volt, hanem létfontosság.

valóság. Következetesen hangsúlyozta, hogy a ciprusi törökök biztonságának garanciája Türkiye tényleges és hatékony kezessége. Az 1974-es ciprusi békeművelet a török katonai beavatkozás igazolta azt a veszélyt, amelyre Denktás évek óta figyelmeztette a világot. A hadművelet után létrejött ciprusi török szövetségi állam elnöke lett, majd a görög fél kompromisszum képtelensége miatt történelmi lépésre szánta el magát. 1983. november 15-én kikiáltották az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot. Denktás az államalapító elnökeként 2005-ig töltötte be ezt a tisztséget. A történelemben nagyon kevés olyan vezető akad, aki egy nép ellenállását, társadalmi szerveződését, végül pedig saját államának létrehozását is végigvezette. Denktás közéjük tartozik. A 2004-es Annan terv népszavazásának idején Denktás a terve ellen foglalt állást, mert úgy vélte, hogy az veszélyezteti a ciprusi törökök szuverenitását és biztonságát. Már ezért sok bírálat érte, ez is elveihez való következetes ragaszkodásának egyik utolsó nagy példája volt. Miután a tervet végül a görög-ciprusi oldal elutasította, Denktás régi állítása, miszerint a görög fél nem akarja partnerként elfogadni a törököket, ismét megerősítést nyert. Amikor 2012. január 13-án eltávozott közülünk, nem csupán egy államot hagyott maga után, hanem egy eszmei örökséget is. A fotoművészet iránti szeretete, könyvei, visszaemlékezései és szellemes személyisége révén Denktás nem csupán politikus volt, hanem sokoldalú értelmiségi és egy ügynek elkötelezett vezetője is. Temetésén több százezer ember jelent meg, ami a ciprusi török közösség iránta érzett hálájának legkézzelfoghatóbb bizonyítéka volt. Ha ma az Észak-Ciprusi Török Köztársaságban a gyermekek saját zászlójuk alatt, saját államuk védelmében járhatnak iskolába, abban Rauf Denktás munkájának, bátorságának és kitartásának meghatározó szerepe van. A ciprusi törökök számára hős, mert a legnehezebb időkben is népe mellett állt. A világ minden nyomása ellenére sem hátrált meg egyetlen lépés sem a nemzeti ügytől és annak a népnek az akaratát, amely azt mondta, ciprusi török vagyok, és török is maradok. Állammá formálta. A török nemzet nem felejti el hőseit, Denktás emlékének megőrzése pedig e szemlélet szerint azt jelenti, hogy megőrzik örökségét, vagyis kiállnak az Észak-Ciprusi Török Köztársaság szuverenitása és az anyaországgal Türkiével fennálló elszakíthatatlan kapcsolatai mellett. Nyugodjon békében! Kedves hallgatóink, dr. Jamil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten egy újabb fontos török személyiséggel jelentkezünk.

A mesterséges intelligencia ma már nem csak a telefonjainkon van jelen, hanem a harctéren is. Az Egyesült Államok és Izrael az Irán elleni támadások során széles körben alkalmazta a mesterséges intelligenciát. Aki gyorsabban képes feldolgozni az adatokat, az határozza meg a háború tempóját. Azonban hol tart ebben a versenyben Türkije? Milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia hadviselésben? Kezdjük is! A technológia fejlődésével a mesterséges intelligencia villámgyorsan elterjedt, és mára szinte életünk minden területének részévé vált. Úgy tűnik, hogy a hadszíntéren is egyre gyakrabban hallunk majd róla. Az Egyesült Államok vezérkara első kézből megerősítette, az Irán elleni támadások során intenzíven alkalmazták a mesterséges intelligenciát. Az izraeli vezetés pedig közölte, különösen a kiemelt fontosságú célpontok azonosításában vették igénybe ezeket a technológiákat. A mesterséges intelligencia közvetlen hatása a hadviselésre most először mutatkozik meg ennyire egyértelműen és átfogó módon. Ez azonban számos kérdést is felvet. Például, mire képes már a mesterséges intelligencia? Mennyire megbízható ezeket a folyamatokat rábízzuk? Vajon olyan országok, mint Türkije készen állnak arra, hogy a mesterséges intelligenciát a hadszíntéren is alkalmazzák? Ezekre a kérdésekre és még sok másra Alper Özbilen, a technológiai alapú stratégiai megközelítések egyik elismert szakértője válaszolt a TRT Habernek. Most ezt a beszélgetést foglaljuk össze önöknek. Milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia a hadszíntéren? Erre a kérdésre akár oldalakon át lehet válaszolni. Özbilen azonban mindenki számára érthető módon vázolta fel az alapokat. Először is emlékeztetett arra, hogy a mesterséges intelligenciát korábban is alkalmazták különleges műveletekben, hírszerzési folyamatokban és különböző fegyverrendszerekben. Ugyanakkor ezek a felhasználások többnyire egy-egy önálló platformra vagy konkrét eszközre korlátozottak. Például célpontfelismerésben, pilóta nélküli járművek navigációjában vagy képelemzésben már korábban is alkalmaztak MI támogatott rendszereket, mondta el Özbilen. A most tapasztalható változás azonban szerinte már egy teljesen új szintet jelent. A mesterséges intelligencia már nem csupán egy-egy rendszerben működő támogató technológia, hanem olyan réteggé vált, amely felgyorsítja a teljes hadművelet koordinációját. Felidézte az ukrajnai háborúban a mesterséges intelligencián alapú megoldások, már a fronton is és a front mögötti széles körben elterjedtek. Ma pedig a mesterséges intelligencia közvetlenül a döntéshozatali folyamatok középpontjába került, és ezeknek a folyamatoknak korábban elképzelhetetlen sebességet adtak. A mesterséges intelligencia már nem csupán támogató eszköz. Alper Özbilen ezen a ponton egy fontos megállapítást tett. Ezért ma már nem mesterséges intelligenciával támogatott háborúról, hanem a mesterséges intelligenciára épülő hadviselési körülményekről kell beszélnünk. Majd így folytatta. A közelmúltban a hírszerzési elemzése, bár már léteztek bizonyos automatizált megoldások, még mindig nagyrészt emberi munkára épültek. A különböző forrásokból származó információkat és a terepi jelentéseket eltérő csapatok dolgozták fel. Időbe telt, míg ezeket az adatokat egyetlen helyen összegezték, és értelmezhető képbe alakították. Ma a mesterséges intelligencia ezt a hatalmas adatmennyiséget valós időben képes átvizsgálni,

kapcsolni, valamint a döntéshozók számára sokkal gyorsabban átfogó helyzetképet nyújtani. Az, hogy a mesterséges intelligencia felgyorsítja a folyamatokat, nem jelenti azt, hogy a háborúk is ugyanilyen gyorsan véget érnek. Sőt, korábban nem tapasztalt új bonyodalmakhoz és a konfliktusok kiszélesedésének fokozott kockázatához is vezethet. Mire képes a mesterséges intelligencia hadszíntéren? Özbilen itt konkrétabb példákkal szemléltette a témát. Elmondása szerint a mesterséges intelligencia segítségével modellezhető az ellenséges mobil rakétaindítóinak mozgása. Emellett olyan kiemelten stratégiai területen is fontos szerepet játszik, mint a légvédelmi rendszerek telepítésének elemzése, a katonai létesítmények aktivitásának nyomon követése, a radar és elektronikus kibocsátások változásainak vizsgálata, illetve a vezetési és irányítási hálózatok kommunikációs forgalmának elemzése. Műhold felvételek, drónok, eszközök feldirítési adatai, nyílt forrásból származó információk és különféle érzékelők jelei alkotják azt a hatalmas adathalmazt, amelyet a mesterséges intelligencia elemezni képes. Ennek eredményeként nem csak a katonai infrastruktúra feltérképezése, hanem a harctéren bekövetkező változások nyomon követése is jelentősen felgyorsul. Ez a hagyományos hadviselésben egy újfajta aszimmetriát hoz létre. Az a fél, amely gyorsabban tudja feldolgozni az adatokat, előnyre tesz szert a háború ütemének meghatározásában, mondta el Özbilen. Aki helyesen értelmezi ezt az átalakulást, erőnybe kerül. Természetesen az, hogy a mesterséges intelligencia ilyen meghatározó szerepet kap a hadszíntéren, számos aggodalmat, vagy még pontosabban fogalmazva, félelmet is felvet. Alper Özbilen szerint azonban nem a félelem a lényeg, hanem az, hogy ezt az átalakulást helyesen értelmezzük, és komolyan felkészüljünk rá. Úgy véli, a mesterséges intelligencia napjainkban valódi erőszóróvá vált. Ez az erőszorzó alapjaiban alakítja át a háborúk sebességét, a döntéshozatali ciklusukat, valamint a hírszerzési versenyt. Ennek az új korszaknak, amely gyökeresen eltér a korábbiaktól, még mindig csak a kezdetén járunk.

képes lehet a Türkiye mesterség és intelligencia alkalmazására a hadszintéren. Mielőtt erre a sokakat foglalkoztató kérdése válaszolt volna, Özbilen kiemelte, hogy a török védelmi iparban kifejlesztett drónok és a különböző platformok érzékelő hálózatai már most is fontos alapot jelentenek. Hozzátette, hogy a következő kulcskérdés már egészen más jellegű, majd így foglalta össze. A legfontosabb tényező az integráció. Alaposan át kell gondolni, milyen gyorsan lehet összekapcsolni, egyrészt az egyes platformok érzékelőit, másrészt a peremhálózaton és a központban működő, mesterséges intelligencián alapuló elemző és döntéstámogató rendszerekkel. Mert a jövő hadszíntéren nem pusztán a platformok számára vagy sokfélesége biztosít előnyt. A döntő kérdés az lesz, ki képes a különböző platformokról érkező adatokat gyorsabban és pontosabban értelmezni, majd azokat hatékony döntésre kialakítani. Az erre a kérdésre adott választ azt is megmutatja majd, kik kerülnek előnybe az új korszakban. A mesterséges intelligencia szerepe a hadszíntéren gyorsan változik, és egyre világosabban látszik, hogy azok kerülnek előnybe a jövőben, akik helyesen értelmezik ezt az átalakulást.